Dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam je dul, tam